4. Tallet 4. Åtte. Tallet 8. Åttito. Åtte to. Trettitre. Tre tre. Femtitre. Fem tre. Trettifire. Tre fire. Tjuefem. To fem. Femten. En fem. Tjueseks. To seks. Åttifire. Åtte fire. Sekstiseks. Seks seks. Trettien. Tre en.